103.9. Rock FM.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk, Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban, ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napok lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet. Kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki. Az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

90. Rock FM. Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Szeptember közepén csökken a tűzifa áfája, ismét iskolákba költözik az erdő, napos felhős idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keret emeléséről is dönthet a kormány. Kiemelte, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Folytatódik az iskolában az erdőprogram, az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyitják meg a jelentkezéseket az intézmények számára, közölt az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában idén az erdő, mint egy önmagában fenntartható életközösség, biológiai sokfélesége áll. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell fölülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellett arra, hogy megdől a korábbi rekord.
1: Kreatív alkotópályázatokat hirdetett a Herman Otto Intézet. Az év emlőse a Molnár Görény a téma. Három kategóriában nevezhetnek az érdeklődők általános iskolás korosztálytól. Az alkotásokat kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani szeptember 30-áig. Részletek a Herman Otto Intézet honlapján. Sok napsütésre van ma kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet. Elszórtan kialakulhat futó zápor vagy kisebb zivatar. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható az ország nagy részén. Élénk erős lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-34 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz, majd a főszerep szinte felhő sem lesz felettünk az égen. 30-36 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Elstartolt a hétvége, úgyhogy kezdődik a szombati rock reggel is. Augusztus 8-a van, 6 óra múlt 8 perccel, és ma a Lászlóknak kívánok boldog névnapot. A mikrofonnál mostantól déli 12 óráig Dandó Ádit halljátok majd. Na és persze a legjobb rockzenéket. Már rögtön az első órában hozom a legnagyobb neveket. Perceken belül érkezik hozzánk a Queen, itt lesz a Metallica, és zenél majd a Judas Priest is. De előttük még Alice Cooper mester énekel. Ez a Bed of Nails.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Bő 10 perccel járunk fél hét előtt, és alig két hét múlva lesz 43 éve, hogy bemutatták az István a király című rockoperát. Első István király szentélyavatásának, illetve az államalapításunk 943. évfordulójához közeledve mi más is következhetne most, mint a Szörényi Bródi szerzőpáros egyik igazi klasszikusa. Ez a Szájfel szabad madár.

0: 9. Rock FM.
1: Már is folytatjuk Joan Jett legnagyobb slágerével, amiről kevesen tudják, hogy egy feldolgozás. Eredetileg ugyanis a The Arrows nevű brit csapat 1975-ös dala volt. Jön az I Love Rock and Roll.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk, Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukorica vetve 2026-ban, ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fágyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. 8 perc múlva lesz 7 óra, holnap után pedig már 39 éve annak, hogy megjelent a Mötley Crüe Whiteside című kislemeze. A dal azóta is a banda egyik legnagyobb himnuszának számít, úgyhogy nem kérdés, hogy nálunk is bérelt helye van. Szóljon hát most ez a klasszikus, itt a 103.9 Rock.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Szeptember közepén csökken a tűzifa áfája, ismét iskolákba költözik az erdő, napos felhős idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keret emeléséről is dönthet a kormány. Kiemelte, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Folytatódik az iskolában az erdőprogram, az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyitják meg a jelentkezéseket az intézmények számára, közölt az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában idén az erdő, mint egy önmagában fenntartható életközösség, biológiai sokfélesége áll. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell fölülmúlniuk, mondta rádiónknak Balog Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát hívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellett arra, hogy megdől a korábbi rekord.
1: Kreatív alkotópályázatokat hirdetett a Herman Otto Intézet. Az év emlőse a Molnár Görény a téma. Három kategóriában nevezhetnek az érdeklődők általános iskolás korosztálytól. Az alkotásokat kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani szeptember 30-áig. Részletek a Herman Otto Intézet honlapján. Sok napsütésre van ma kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet. Elszórtan kialakulhat futó zápor vagy kisebb zivatar. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható az ország nagy részén. Élénk erős lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-34 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz, majd a főszerep szinte felhő sem lesz felettünk az égen. 30-36 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a Szombati Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. Megyünk tovább a legjobb rockzenékkel. Nem sokára itt lesz a Sing Sing, jön a Whitesnake, és érkezik a Deep Purple is. Most pedig Lenny Kravitz énekel. Ez az Are You Gonna Go My Way?

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. 7 óra 21 perc van, és közeleg a magyar rockzene egyik legnagyobb szabadtéri nyári ünnepe, a Tábor Fesztivál. A leánykori nevén még Zoraalsör Olimpia néven ismert négynapos rendezvény idén augusztus 26-a és 29-e között várja a műfaj szerelmeseit. Külföldi nevekkel is kecsegtet, de a hazai rockzene színejava is tiszteletét teszi Alsó Örsön. Többek közt a most következő Sing Sing is, akiktől a Tábor eredeti ötlete is származik. Ez a Nehéz lehet hősnek lenni.

0: 103.9 Rock FM.
1: A folytatásban a Kings második legnagyobb slágerével megyünk tovább, ami bő 60 évvel ezelőtt bejutott az amerikai top 10-be is. Ez az All Day and All of the Night.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák, két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás, napos felhős időszakok váltják ma egymást. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbben Anita kormány szóvívő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 ezer forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás, és külön igényelni sem kell, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár még a tanévkezdés előtt folyósítja, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra mintegy 400 ezer gyermek jogosult. Fókuszban a tudományok, idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A szervezők közölték, a cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Augusztus 12-én tetőzik a Perszeidák meteorraj. Ideális körülmények között óránként akár 70-90 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorszápor megfigyeléséhez. Idén a hold sem zavarja a látványt, hiszen aznap este részleges napfogyatkozás lesz. A hold a nappal együtt lenyugszik, így a hullócsillagok megfigyelésére sötét égbolt várható. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fágyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 3.48 múlt 3 perccel, és talán már mind tudjátok, hogy a Deep Purple október 2-án ismét hazánkba látogat. A brit rock ikonok 18. koncertjüket adják majd Magyarországon, amelynek

0: 103.9 Rock FM.
1: Már is érkezik a Bon Jovi, és az a dal, amivel nem csupán új időszámítás kezdődött a karrierjükben, de azt is bebizonyították, hogy helyük van a 90-es évek legnagyobb rocksztárjai között is. Ez a Keep the Faith.

A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintén legnagyobb sztárja.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció júliusban, felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
6: Jelenleg a kukoricán aggódunk, Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban, ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
5: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fágyol és gomoly felhőzet. Kisebb záporok vagy zivatarok elszórtan alakulhatnak ki. Az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Szombati Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 8 óra után is megyünk tovább a legkirályabb rockdalokkal. Már is velünk lesz a Stone Temple Pilots, érkezik a Def Leppard, és zenél majd a Europe is. Ez pedig a Jefferson Starship és a Jane.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Augusztus 1-én lett 67 éves Joe Elliott, a Def Leppard alapító frontembere és egyik fő dalszerzője. 1987. augusztus 3-án pedig a Boltok polcaira került a banda magnum opusza, a legendás Hysteria. Isten éltesse utólag is az én egyik legnagyobb kedvencemet, és most a szóban forgókoromról szól, az Armageddon-it.

0: Rock FM. Perceken belül a 90-es évek elejének egyik legnépszerűbb popmetál bandájával folytatjuk, akik annak idején a következő dallal robbantak be a köztudatba. Ők a Slaughter és az Up All Night.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: 5%-ra csökken a tűzifa elfája szeptemberben, országszerte zajlik majd a vízipisztoly csata, elszórtan lehet csapadék, Demeter Dia vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keret emeléséről is dönthet a kormány. Kiemelte, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Folytatódik az iskolában az erdőprogram, az őszi ütemre augusztus 26-án reggel nyitják meg a jelentkezéseket az intézmények számára, közölt az Országos Erdészeti Egyesület. Az erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában idén az erdő, mint egy önmagában fenntartható életközösség, biológiai sokfélesége áll. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell fölülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellett arra, hogy megdől a korábbi rekord.
2: Kreatív alkotópályázatokat hirdetett a Herman Otto Intézet. Az év emlőse a Molnár Görény a téma. Három kategóriában nevezhetnek az érdeklődők általános iskolás korosztálytól. Az alkotásokat kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani szeptember 30-áig. Részletek a Herman Otto Intézet honlapján. Sok napsütésre van ma kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet. Elszórtan kialakulhat futó zápor vagy kisebb zivatar. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható az ország nagy részén. Élénk erős lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-34 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz, majd a főszerep szinte felhő sem lesz felettünk az égen. 30-36 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

103.9 Rock FM. Holnap lesz 38 éve, hogy megjelent a Europe Out of This World című nagy lemeze. Ez volt a banda első korongja Key Marcello gitárossal, egyben az én személyes kedvencem is a csapattól. Az anyagon olyan slágerek kaptak helyet, mint a Let the Good Times Rock, a felturbozott Open Your Heart, vagy a most következő Superstitious. Keep on!

0: Rock FM.
1: A következő órát az Iron Maiden egyik epikus klasszikusa nyitja. Szenteltessék meg a te neved, jön a Hello Be Thy Name.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Átalakítják az Agrárkamara működését. Szeptember utolsó hétvégén ismét kutatók éjszakája. Napos felhős időszakok váltják egymást. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbben Anita kormány szóvívő közölte. Már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 ezer forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az Agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és külön igényelni sem kell, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár még a tanévkezdés előtt folyósítja, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra mintegy 400 ezer gyermek jogosult. Fókuszban a tudományok, idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A szervezők közölték, a cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Augusztus 12-én tetőzik a Perszeidák meteorraj. Ideális körülmények között óránként akár 70-90 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápar megfigyeléséhez. Idén a hold sem zavarja a látványt, hiszen aznap este részleges napfogyatkozás lesz. A hold a nappal együtt lenyugszik, így a hullócsillagok megfigyelésére sötét égbolt várható. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fágyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a Szombati Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. Belecsapunk a második fél időbe, így 9 óra után. Perceken belül velünk lesz a Journey, érkezik az Aerosmith, és zenél majd a Thin Lizzy is. Most pedig a Van Halen muzsikál. Ez a Can't Stop Loving You.

103.9 Rock FM. Most szerdán volt 29 éve, hogy megjelent az Aerosmith most következő kis lemeze. A Desmond Child-dal közösen írt dal az angol slágerlistán a legjobb 30 közé jutott, az amerikai rock mezőnyben pedig a top 5-ben végzett. És most nálunk is ez a Power Ballada következik. Ez a Hole in My Soul.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Holnap lesz kereken 40 éve, hogy alig több mint két héttel azután, hogy nálunk is koncertet adtak, a Queen a klasszikus felállásban utoljára lépett színpadra, méghozzá a Magic Tour elnevezésű európai turnéja befejező állomásán, több mint 120 ezer rajongó előtt az angliai Knapworth Parkban. Bár a csapat piacra dobott még további két stúdiólemezt, turnéra már Freddie Mercury betegsége miatt nem indultak. Szóljon most az utoljára élőben is népszerűsített albumuk címadó tétele. Ez az A Kind of Magic.

0: Rock FM.
1: Már is megyünk tovább az utolsó akcióhős című film egyik legismertebb betétdalával, ami habár óriási sláger lett, az AC/DC valamiért soha nem játszotta el élőben. Nálunk viszont ez szól majd, jön a Big Gun!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: Jelenleg a kukoricán aggódunk, Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukorica vetve 2026-ban, ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
2: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fágyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivatarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, nagyon szép szombat délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt továbbra is a hétvégi rock reggel, engem pedig Dandó Ádinak hívnak. 10 óra után is folytatjuk a legkirályabb rock dalokkal. Már is énekel nekünk Ozzy Osbourne, itt lesz a Guns N' Roses, és zenél majd a Pink Floyd is. Ez pedig a Nazareth és a Love Hurts.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. A múlt héten ünnepelte 75. születésnapját Jolene Turner, a Rainbow, majd Yngwie Malmsteen, illetve egy lemez erejéig a Deep Purple egykori énekese. A következő percekben a Rainbow-ban hallhatjuk. Isten éltesse őt sokáig. Ez az I Surrender.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: wasn't the right.
1: Cruising. 103.9 Rock FM. Augusztus 7-én, azaz tegnap lett 49 éves Molnár Máté, a Road frontembere és szövegírója. Isten éltesse őt sokáig, ez a világ csavargó.
2: A

0: Rock FM.
1: A következő órát a Jefferson Airplane pszichedelikus rock klasszikusa nyitja, ami fontos szerepet kapott a Kábelbarát című filmben is. Jön a Somebody to Love. Don't you want somebody to love?
0: Don't you need somebody to love? Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Elindult a szombati rock reggel utolsó 60 perce. A mikrofonnál még mindig Dandó Ádit halljátok. 11 óra után még én hozom nektek a legkirályabb rock dalokat. A finishben velünk lesz majd a Van Halen, érkezik az Omen, és zenél majd a Lynyrd Skynyrd is. Ez pedig most a Judas Priest és a Living After Midnight.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Holnap után lesz 42 éve, hogy megjelent a Scorpions Big City Nights című kislemeze. Hallgassuk meg most mi is ezt az évfordulós klasszikust. Itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM, és a mai műsorunk végéhez értünk. Már csak egy darab maradt időnk. Én búcsúzom, de tartsatok most Schubert Krisztiánnal. Este 6-tól 8 óráig pedig Klamancsek Krisztiánnal nézhettek bele a Rock Lexikonba. A holnapi viszonthallásig köszöni a figyelmeteket Dandó Ádi, ez pedig a The Rolling Stones és a Sympathy for the Devil.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Hát vagy az, vagy én. Megjöttem. Hello mindenkinek, nagyon szuper szoma délutánt. Elstartolt a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig innentől egészen 18 óráig Schubert Krisztián. És ilyen remek dalokkal készültem. Iggy Pop, The Passenger, amit már el is indítottam. Közben pedig ne feledjük az infókat, üzeneteket, életjeleket. Bármi van, akkor ide vele. Értem? Az SMS Viber 20 999 103.9.

Az volt a Def Leppard és az Animal itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig álmodunk egy világot az Eddával, akik tegnap csaptak egy hatalmas bulit a Siófoki plázson, de itt nincs megállás, legközelebb augusztus 14-én lépnek színpadra a helyszín Balmazújváros. Angolo.

0: közlekedés.
1: Időszakos korlátozásra kell számítani a Mozaik utcában, méghozzá a Sziget Fesztivál miatt. Aztán útszűkület van a Margit körúton, valamint sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a What's Up, itt a 103.9 Rock FM-en. És már is mondom, hogy mi van. Óra vége. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, mint az óra vége klasszikusunk, az a évek vissza, amikor az Aerosmith-szel az élen. A kezdés a Crazy lesz, aki teheti már egyen.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

megkezdtünk egy újabb zenéórát. 13 óra után vagyunk 8 perccel, és ez mindig a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, benne a második órában. Hello mindenkinek, a stúdióban Suvet Krisztián. Vivös kocka, ez jön mindjárt, de még előtte itt a Venus. Közben pedig, ha lenne bármilyen információ, életjel, esetleg üzenet, akkor csak bátran az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez volt a Poison, valamint a Nothing But a Good Time itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nem állunk meg itt, már is itt a bikini, valamint az olcsó vigasz. Ami viszont nem az, hogy ma színpadra lépnek. A helyszíni császártöltés, a kezdés pedig 20 óra. Ha mennénk, akkor nagyon jó szórakozást.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt, csak óvatosan. Aztán sávlezárás van még a 11. kerületben a Budafoki úton, a Barázda utcánál, és szakaszos sávlezárásra kell számítani a József körúton, méghozzá a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620-999-1039.
2: Tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem.

Ez a 103.9 Rock FM. 14 óra előtt vagyunk egy tracknyivel, jön a Never Tear Us Apart, aztán szemezgetve a kövi 60 percből, itt lesz többek között az Everything About You, a Mindig Ugyanúgy, valamint a Too Much Time On My Hands is.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Mint mindig ugyanúgy megkezdtünk egy újabb zenei órát. Hello mindenkinek, folytatjuk a rock hétvégét itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban Schubert Krisztián, és még mindig várok kb. Mindent. Életjeleket, üzeneteket, infokat az utakról. Bármi van, csak bátran. Az SMS Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen. Cserébe pedig zene. Itt a Too Much Time on My Hands.

Ez a 103.9 Rock FM. Jött egy ilyen Viberen, ez szia Krisztián, végre Szabin, töltöm a jól megérdemelt pihenést, most egy hét munka nélkül, sör, rock és vízpart. Üdv, Kati. Ez mind szép és jó, de ki az a Szabi? Viccet félretéve, jó pihenés neked, és köszi, hogy írtál. Ha van még, jöhet, na meg jön a kövi is. Free, alright now, akár a

0: közlekedés.
1: Forgalmi rend változáson a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán van egy sávlezárás a 13. kerületben, a Lehel utcában, a Béke utcában, és hasonló még a helyzet a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában is. Figyeljünk!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Guns N' Roses, és a Welcome to the Jungle, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát lassan túl egy újabb zenei órán, 15 óra alatt vagyunk egy tracknyivel, de nem állunk meg itt egészen 18 óráig. Pörögnek a legjobb rockdalok, úgyhogy aki teheti, maradjon. I've been

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után vagyunk 8 perccel. Pörök tovább a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban 18 óráig Schubert Krisztián. Akkor pedig majd a rock lexikon. De ne rohanjunk ennyire előre. Már is itt a Bon Jovi meg a Runaway, ugyanis egy-két track még vissza van, na meg jöhetnek még az infók üzenetek is. Az SMS Viber 20 999 103.9.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Korál és a kölykök a hátsó udvarról, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig névnapozunk, ma pasis nap van, ugyanis a Lászlókat köszöntjük. Srácok, hatalmas pacsi. Na meg Isten éltesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Nekik hozom a kövit. You've got another thing coin. Ez a next, most itt a Rockon.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózatunk Soroksáron, a Tárcsás utcában. Csak figyelmesen. Aztán van egy egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, és váltakozó irányú a forgalom a Hidegkuti úton az Ördögárok utca közelében, úgyhogy figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A Republik és azt szeretné valakit valamiért. Itt a 103.9 Rock FM-en. Don't Look Back in Anger, ez pedig az óra végi klasszikusunk, ugyanis 16 óra előtt vagyunk egy picivel, ami azt jelenti, hogy még egy track és még két óra a rock lexikonig. De

Ez volt a Lord és az egyedül. És hát remélem, hogy én nem vagyok egyedül itt a 103.9 Rock FM-en. Úgyhogy jöhetnek az életjelek. Hello mindenkinek a stúdióban, Suvet Krisztián. Az SMS-es Viber pedig 20999-1039. Amire kb. Minden jöhet, szokás szerint. És hát nem állunk meg, ahogy ígértem, csak is a legjobb rockdalok egészen 18 óráig velem, meg most a Rolling Stones-szal, ez már az Angie.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: nyugi, én is.
1: Ez a 103.9 Rock FM. És hát egy pici szünet, ugyanis közérdekű információ, már aki szereti a labdarúgást, ma lesz egy Ferencváros Real Madrid mérkőzés 19 órás kezdéssel, és erre utoljára 95-ben volt példa. Igaz, ez most egy barátságos mérkőzés lesz, akkor pedig egy Bajnokok Ligája csoportkör volt. Az utóbbi meccs 1-1 lett, de ma itt meglátjuk. Aki nézné, jó szurkolás.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 17. kerületben a Cinkotai úton. Aztán hasonló a helyzet a 22. kerületben a Szabadkai utcában, és van egy lezárás a 13. kerületben a Szent László úton, úgyhogy csak fokozott figyelemmel itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

John Osborne és a One of Us itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, jön az óravégi klasszikusunk We're Not Gonna Take It, aztán egy pici szünet, majd megkezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét, de tartogatok még jó rock dalokat, úgyhogy aki teheti, mindenképpen maradj.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

17 óra után vagyunk 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez még mindig a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még ebben az órában Schubert Krisztián. AC/DC Highway to Hell, ez a kövi. És a pokolban nem is, 18 óra felé egyre inkább közeledünk. Akkor is majd Rock Lexikon. De addig is jöhetnek az üzenetek. Az SMS Viber 20 999 103.9. Köszöntöm!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt a gép és a hős lettél itt a 103.9 Rock FM-en. Viva Las Vegas, ez pedig a kövi, amit már indítottam is, mellé pedig hozom gyorsan a holnapi időjárásunkat. Hát kb. A maihoz hasonló, csak napos időre van kilátás, a délutáni csúcs 30 fok körül mozog majd, és se felhő, se csapadék. Megfelelő mennyiségű folyadék, kis árnyék, na meg a rock. Ezt ajánlom itt csomagban.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Megvan még az útszűkület, az 5. kerületben az Akadémia utcában, úgyhogy kisebb-nagyobb torlódás lehetséges. Aztán van egy lezárás a 10. kerületben az Óhegy utcában, és hasonló a helyzet az 5. kerületben a Balaton utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Friday, I'm in love, itt az Elszárom 9 Rock FM-en. I remember you, ez pedig a záró akkord, ugyanis Komancse Krisztián már itt, úgyhogy én már is passzolom a stéget. Ennyi voltam egyelőre, Schubert Krisztián Libben, de 20 órától bekelek majd, úgyhogy találkozunk akkor is. Addig is a rock legyen mindenkivel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Ez az az év, amikor január 1-én Magyarországon bevezetik a munkanélküli segélyt. Január 9-e újjáalakul a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, és január 10-e Grósz Károly, az MSZMP főtitkára nyilatkozata, miszerint heteken belül megkezdődik a szovjet csapatok részleges kivonása Magyarországról, de folytatjuk részvételünket a Varsói Szerződés szervezetében. Az évszám 1989 a Rocklexikon mai külön kiadásában. Klamancsek Krisztián vagyok, az év legjobb albumai Aerosmith, Pump, Elena Miles és az Elena Miles névre keresztelt album, Billy Joel és a Stormfront tátrai band Illúziók nélkül, vagy az Edda művek és a Saga van, és hát persze a Queen és a Miracle. Ha már Queen és a The Miracle, akkor a kezdés is ők, és az 1989-es szuperschlager, I Want It All. I want.

Kabancse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

A csapat neve Bon Jovi, a szuper ballada címe I'll Be There For You, és a New Jersey album igazi gyöngyszeme. 1988-ban jelenik meg az album, és ontja magából a sikereket, majdnem lekörözve az előző óriási sikereket, hiszen 1986-ban jelenik meg a Sleepy When Wet album, majdnem két éven keresztül minden szuper sláger róla, amit kiadnak, ugyanígy van ez a New Jersey albummal is a 80-as évek legvégén. The Doobie Brothers még megelőzőleg a mostani hármas blokkban a Rocklex The Doctor a dal címe, a Doobie Brothers a 70-es években dobott nagyot olyanokkal, mint a Listen to the Music és egyéb slágerek, miközben Michael McDonald szóló karrierbe kezdett a 80-as évek elején és szintén óriási sikereket gyártott. De a Doobie Brothers eredetileg funk rock bandának apostrofálták, nagyon sokan a különleges slágereik miatt funky bandának hitték, saját bevallásuk szerint rockzenekar voltak Kaliforniából. És még a Queen és az I Want It All az albumról, melynek címe The Miracle, ez tulajdonképpen a 80-as évek legvége és majdnem késői munkásság, szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok. 89. január 20-án hivatalba lép az Egyesült Államok előző év novemberében megválasztott 41. elnöke, akkor az úgynevezett idősebb Bush, George Bush. Január 25-e elkészül az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet téli hadseregcsoport kivonásának ütemterve, és január 28-a Posgai Imre, az MSZNP politikai bizottsága tagja, államminiszter népfelkelésnek nevezte az 1956-os forradalmat az akkori reggeli krónikának. Zenei folytatása 89-es sikerek közül Mötley Crüe, akik már 1985-ben is léteznek. Az akkori 80-as évek közepi siker a Smoking in the Boys Room, a 89-es újabb ügyeletes óriási siker a Dr. Feelgood.

Swinger vezetésével a Hard Rock Heavy Metal dal és a Hard Rock Heavy Metal csapat. A nevét viseli a csapat Swinger névvel, és ez a Headed for a Heartbreak a 80-as évek vége tulajdonképpen kedvezett a Hard Rock Heavy Metal tündöklésének, illetve az egész évtized a 80-as évek. A Swinger nem akarta ezt a stílust feladni, de a 90-es évek elején már más szelek fújtak. Egy-két óriási sikert még bevittek a köztudatba az újabb évtizedben is, de aztán végül is erős hanyatlásnak indultak, hiszen teljesen új zenei szelek fújtak a rockon belül is. A Swinger ettől függetlenül óriásit megy a 80-as, 90-es évek fordulóján, picit szerencsétlen az időpont választás, mert nem tartoztak szervesen sem a 80-as, aztán később a 90-es évekhez sem. És ha már 89, akkor az Edda elővezeti Magyarországon a Mi vagyunk a rock című dalt. Pataki Attila szerzeménye a Hungaroton kiadásában az Edda ekkor már rendkívül sikeres évek óta Magyarországon, 1985-86 óta. És még a Mötley Crüe, akik szintén óriási sikereket könyvelhetnek el 1985-től, a 89-es újabb siker, a Dr. Feelgood. Ez az az év, amikor február 4-én megalakul a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, február 5-én a szovjet hadsereg végleg elhagyja Afganisztánt, február 6-án pedig a lengyel vezetés kerekasztal beszélgetést kezd az ellenzékkel. És ugyanezen a napon a berlini falnál a határőrök lelőnek egy szökni próbáló fiatalembert, és 89. február 11-e a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága jóváhagyja a többpárti politikai rendszerbe történő fokozatos és folyamatos átmenetet. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rocklexikonban, a mai választott különleges évszáma 80-as évek legvége, 1989, és jöjjenek a balladák, mert ugye ebből rengeteg van a 80-as években még rock szempontból is. John Waite a 70-es évek végén a Babies-t erősíti a munkásságával, 1984-ben szólóban nyomja évekig, és 1989-ben újra csapatban van, az újabb csapat neve Bad English, és az óriási siker a When I See You Smile. Aztán jön a Poison, és a pályafutás legjobbja lesz egy ballada a 80-as évek legvégén, az Every Rose Has Its Thorn. A Poison többi dala mind-mind ropogósabb, ez viszont mindegyiknél jobb. És még Richard Marx, aki kihagyhatatlan ebben az évben is, 1989-ben újabb világsláger tőle a Right Here Waiting. Szerelmes balladák a Rocklexikonban, Bad English most, Poison és Richard Marx utána.

Rock Lexikon. Rock Lexikon.

Richard Marx, Right Here Waiting, az 1989-es szupersláger a rock lexikon külön kiadásában, miközben a balladák sorában itt volt a Poison és az egykori amerikai listavezető Every Rose Has Its Thorn és a Bad English. Ha ismerős a név, akkor John Waite újabb csapata a Babies után, majdnem 10 év távlatából. Ez is egykori amerikai listavezető sláger When I See You Smile címmel. 1989. március 15-e a Nemzeti Múzeumnál tartott hivatalos ünnepség mellett 31 szervezet hívására először ünneplik szabadon Magyarországon a szabadságharc évfordulóját. Április 4-e Magyarország felszabadításának napja utoljára számít állami ünnepnek. Április 12-e a berlini falat őrző határőröket arra utasítják, hogy ne használjanak lőfegyvert a határsértések megakadályozására. Erről a nyilvánosság nem kap hírt. És Magyarországon április 25-én megkezdődik a szovjet csapatok részleges kivonása. Újabb óriási sikerek a zenei folytatásban a tárgyalt évből a Rock Lexikon külön kiadásában, most például Joe Elliott zenekarvezető és énekes vezetésével a Def Leppard és az Armageddon-t.

Balladák minden mennyiségben, korábban Richard Marx, Poison vagy a Bad English, de nem tudunk eleget játszani az 1989-es sikerekből, és ez mind-mind rock. Az elmúlt percekben a soft rock egyik kiemelkedő jeles képviselője ezzel a dallal, egykori amerikai listavezető 1989-ből, Sheriff, mert hogy ez volt a csapat neve, és a When I'm With You, a szerelmes dal címe. Előtte viszont hard rock, heavy metal minden mennyiségben, Pokolgép és a gépinduló, Pazdera György, Tarca László és Szabó Attila szerzeménye, és a Hungaroton kiadása a 80-as évek utolsó évében, miközben a Def Leppard folytatja az előrenyomulását még 1989-ben is, mert hogy a Hysteria album legalább két éven keresztül siker a világ számára óriási slágerekkel. 1988-ból is bemutattam minimum kettőt, a 89-es különkiadásra itt volt az Armageddonit. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a választott különleges év a mai alkalommal a 80-as évek utolsó éve, 1989. Klamoncsa Krisztián vagyok, csak az első órának van vége, a második azonnal érkezik. Jön Alice Cooper és a Poison.

0: Klaxikon Klamancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: 1989. július 4-e Peking központjában a Tiananmen téren zajló diáktüntetés véres leverése zajlik. Június 16-a a kivégzett Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós ünnepélyes újratemetése zajlik Magyarországon. És július 27-e Horn Gyula külügyminiszter és osztrák kollégája Alois Mock átvágják Sopronnál a határ drótkerítését, vagyis a vasfüggönyt. 1989 tehát a Rock Lexikon külön kiadásában második óra második kezdés, és a választott év óriási sikerű albumai az Aerosmith-től a Pump, Elena Mice és az Elena Mice címet viselő album, Billy Joel és a Stormfront, a Tátrai Band és az Illúziók nélkül, az Edda művektől a Szaga van című album, illetve a Queen és a The Miracle, és az év filmjei az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag, a Batman vagy a Vissza a jövőbe 2-es. Klamancsek Krisztián vagyok, Alice Cooper pedig elővezeti a Poison-t, majdnem egy évtizeden keresztül hallgat, de amikor 1989-ben visszatér ezzel a dallal, a siker nagyobb, mint valaha.

Robert Smith és a The Cure és a Love Song. Majdnem a 90-es évek munkássága ez, de a 90-es évekből a Friday I'm in Love sokkal inkább megragad bennünk, mint a 80-as évek végéről például a Lullaby vagy ez, a Love Song. A Rock Lexikon külön kiadásában ez 1989. Rod Stewart szerelmes dala is az évből, My Heart Can't Tell You No, kevés jobbat énekelt egyébként a több évtizedes pályafutásból, és Alice Cooper is minden idők legnagyobb slágerével, mert hogy jön, lát és győz, majdnem 10 éves hallgatás után. Persze a 80-as évek elején próbálkozott sikerekkel, csak éppen sikerek nem lettek belőle. Amikor 89-ben visszatér, akkor viszont elképesztő siker a Poison Hard Rock Heavy Metal stílusban. Július 6-a a budapesti Kútvölgyi úti kórházban meghal Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt, vagyis az MSZMP korábbi főtitkára. Július 11-e Budapesten megkezdi adását az első magántulajdonú magyar kereskedelmi rádió, a Rádió Bridge. És július 11-e 13-a az amerikai elnökök közül elsőként Magyarországra érkező George Bush és felesége Barbara Bush First Lady hivatalos látogatást tesz Budapesten, akiket Strongweb Bruno, a Magyar Népköztársaság elnöki tanácsának utolsó elnöke és házastársa Szabolcsi Gertrúd fogad, és Bush elnök beszédet mond a Kossuth téren. Az Aerosmith pedig óriási sikert csinál újra és újra a Pump albumról. Ez az egyik legnagyobb, Love in an Elevator.

Jeff Healey és a róla elnevezett csapat a Jeff Healey Band és az ügyeletes siker 1989-ben a pályafutás legnagyobbja, az Angel Eyes. Jeff Healey-t még el lehet kapni az Országúti Diszkó című filmben is Patrick Swayze oldalán, ez is a 80-as évek vége, mint ahogy a kiemelkedő sikerek a csapattól. Warrant és a Heaven még megelőzőleg újabb hard rock heavy metal csapat a 80-as évek végéről óriási sikerrel, illetve sikerekkel, az Aerosmith pedig folytatja a sikeres pályafutást. Nem volt ez mindig így, a 80-as évek elején legalább 5 évig a sikertelenség jellemezte a 70-es évek után a pályafutást, aztán 1986-tól összeállnak a Run DMC-vel egyetlen dal erejéig, és felújítják a Walk This Way-t rock-rap vagy rap-rock stílusban, onnantól kezdve viszont 1987-től szinte minden évben legalább egy mega sikerük van. 1989-ben pedig az új album a Pump, és róla az első siker a Love in an Elevator. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a mai alkalommal a külön kiadásban 1989 és az óriási rock slágerek. Klavancsa Krisztián vagyok, szeptember 11-e a magyar kormány megnyitja az osztrák-magyar és a jugoszláv-magyar határt, amelyen keresztül a kelet-német menekültek akadálytalanul távozhatnak a szomszéd országokba, elsősorban Ausztriába, majd aztán tovább az akkori Nyugat-Németországba. Október 5-e, 7-e a Magyar Szocialista Munkáspárt, vagyis az MSZMP utolsó kongresszusa, amelyen feloszlatja önmagát. Az utód a Magyar Szocialista Párt. És október 18-a Szűrös Mátyást bízzák meg ideiglenesen a köztársasági elnöki teendők ellátásával. 1989-ből jönnek az újabb balladák, az előző órában is volt jó pár, még olyan is, amelyet nem csokorba szedtem össze. De most jön egy újabb csokor, Mike és a Szerelők mindenek előtt, és az 1989-es amerikai lista vezető megasláger a Living Years Paul Kerekének hangjával, Mike Rutherford zenekarvezető, a Genesis oszlopos tagja, ez pedig a másik csapata elképesztő sikerekkel. Chicago és a Look Away újabb lista vezető sláger, Dionne Warren szerzeménye, és a hármas blokk harmadik dalaként a Roxette Svédországból, és a Listen to Your Heart Per Gessle és Mary Fredrickson szenzációs kettőse, és a kiemelkedő sláger a 80-as évek végén. A mostani hármas blokk legelején tehát Paul Kerek énekel, a csapata Mike and the Mechanics, ez a Living Years.

Listavezetők sorban-sorban nem csak az Amerikai Egyesült Államokban, de mindegyik ballada és mindegyik 1989-es, mint ahogy az év is a Rock Lexikon mai külön kiadásában. Roxette Svédországból és a Listen to Your Heart, Chicago és a Look Away még megelőzőleg Dionne Warren szerzeménye, ekkor már évek óta nem David Foster szerzi a szuperslágereket, mert hogy ő Peter Cetera énekessel szeretett együttműködni a Chicago javára. És még a Mike and the Mechanics és a kiemelkedő sláger 1989-ből a csapat előtte is és utána is szuperslágereket gyártott, de ez balladák közül is a legjobbak közül is az egyik legjobb The Living Years címmel. 1989. október 21-én Antal József lesz a Magyar Demokrata Fórum elnöke. Október 23-án Szűrös Mátyás kikiáltja a Magyar Köztársaságot, és november 21-én Németh Miklós a parlamentben bejelenti, hogy Magyarország bruttó külföldi adóssága az év végére eléri a 20 milliárd dollárt. Az államháztartás összes adóssága 1100 milliárd forint lesz. Egyúttal elismeri, hogy a vezetés még a 80-as évek közepén is hamis adatokat közölt az adósságállományról. Ugyanezen a napon a Magyar Szocialista Munkáspárt volt tagjaiból megalakul a Magyar Szocialista Párt. Guns N' Roses minden mennyiségben 1987 óta az első óriási sikerű album, az Appetite for Destruction, 1988-ban az év egyik legnagyobb slágere lesz a Sweet Child O' Mine, miközben a pályafutás legalább két óriási sikerrel folytatódik a 80-as évek utolsó éveiben. Ez most itt a Paradise City.

években a mennybe megy, hiszen jön az alternatív rock korszak, és ők tulajdonképpen ezzel tették le a névjegyüket már 1981-től a teljes ismeretlenségben. De 89-ben már nem teljesen ismeretlenek, hanem egyre népszerűbbek. Klamoncsek Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek. A mai választott különleges év a 80-as évek legvége, 1989 és az óriási rock sikerek. No meg a történelmi és a politikai események is. December 15-én este magyarok és románok élő láncot alkotva védik Tőkés László református lelkészt. Ezzel kirobban a román forradalom, amely 20-ára elsöpri Nikolaj Ceausescu rendszerét. December 18-án Romániában életbe lép a hadi állapot. December 20-án, 21-én Temesváron a hatóságok meghátrálnak a tüntetők elől. Ceausescu visszaérkezik Teheránból, és a televízióban tartott beszédében huligánoknak nevezi a temesvári tüntetőket. December 21-e Bukarestben a román kommunista párt által szervezett nagygyűlésen, amely a temesvári huliganizmust hivatott elítélni, a pártvezért kifütyülik, a gyűlés félbeszakad, a tüntetők ellen a hadsereg és a Securitate erőit vetik be. December 22-e Romániában megdől a Ceausescu vezette rendszer, a pártvezető elmenekül, de letartóztatják. Harc veszi kezdetét a Securitate és a katonasággal szövetkezett lakosság közt több romániai városban. December 25-én kivégzik Nikolaj Ceausescu román kommunista elnököt és feleségét. Ezzel véget ér a román forradalom, és egy teljesen új korszak és rendszer kezdődik 1989 karácsonya után. Köszönöm a mai figyelmet, a Rocklexikon egy hét múlva újra jelentkezik. Az 1989-es évszámból viszont egy óriási siker mindenféleképpen hátra van még, enélkül nem is lehetne búcsúzni. Chris Rea új nagy lemeze is ugyanebben az évben jelenik meg, és a The Road to Hell a pályafutás legnagyobbja a címadó dallal.

Lexikon. Klamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock Rajon.

kezdtük. Ez már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Hála mindenkinek, nagyon szuper szombat estét a stúdióban, innentől újra Suvet Krisztián. Ugyanis visszaraktuk a rock lexikont a polcra, de nem hagyunk senkit jó rock dalok nélkül. Már is itt a Deep Purple, valamint a Black Knight, közben pedig jöhetnek az infók, üzenetek, bármi van, az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez volt a Queen, valamint az I Want to Break Free itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazai jön a Bikinivel, folytatjuk, akik nemrég megkezdték a koncertet Császár töltésen. 20 órakor startolt a mai fellépés, de itt nincs megállás. Legközelebb 15-én lépnek majd színpadra a helyszín Visonta.

0: Közlekedés.
1: Időszakos korlátozások kell számítani a Mozaik utcában, méghozzá a Sziget Fesztivál miatt. Aztán útszűkület van a Margit körúton, valamint sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Török Vész úton. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Billy Idol és a White Wedding itt a 103.9 Rock FM-en. És most ilyen picit lightosra vesszük az óravégi figurát. Még a Fight Do Anything For Love, mint az óravégi klasszikus. De van még vissza bőven a mai Rock the Night-ból, úgyhogy érdemes maradni.

21 óra után vagyunk 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en, a mikrofonnál pedig egészen éjfélig Suvájt Krisztián. És ahogy ígértem, hozom a hangulatot Don't Stop Believin', amivel most folytatjuk. Aztán jönnek majd az éjszakok is, na megjöhetnek az infók, üzenetek is. Bármi van, az SMS Viber 20 999 1039.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: stupid.
1: Ez a 103.9 Rock FM. Programajánlóval folytatjuk. Tábor Fesztivál lesz Alsóörsön, méghozzá augusztus 26-ától 29-ig. És felé többek között Charlie, a Moby Dick, a Romeo Vérzik, az AVS, a Depresszió, az Alvin és a Mókusok, na meg a Tankcsapda is. Most utóbbival folytatjuk. Ha mennénk, akkor jó szórakozást.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Mester utcában, a Ferenc körút előtt. Csak óvatosan. Aztán sávlezárás van még a 11. kerületben a Budafoki úton, a Barázda utcánál, és szakaszos sávlezárásra kell számítani a József körúton, méghozzá a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt Bruce Springsteen és a Born in the USA itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nincs már más hátra, mint az óra végi klasszikus Gary Moore, Walking by Myself. Ezzel zárjuk most ezt a 60 percet, de még csak fél táv, úgyhogy aki teheti, maradjon. You know.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

ez volt az én városom, itt a 103.9 Rock FM-en. És ez az én műsorom, ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, a stúdióban Suvet Krisztián, 20999 a 103.9, ez pedig a hívható SMS és Viber. De eljöhet minden e-mailben is, infokukac.rockradio.hu. Köszönöm szépen, ez szerelem első vérig, Demián Ferenctől, ezzel folytatjuk mindjárt, de még előtte Baby, Please Don't Go. És ennél is tisztelőbb nem is lehetnénk, ugyanis egészen éjfélig itt vagyok, és pörgetem a legjobb rock dalokat.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt a Metrikő és a Dr. Feelgood itt a 103.9 Rock FM-en. És még a kövi előtt VB Rocks, a 2026-os nyár úgy érkezett meg, mint a végtelennek tűnő rock szóló kezdete. Nem lopakodott be csendben, nem kopogtatott be az ajtón, egy súlyos dobszólóval berúgta azt, majd a futballlabdával a hóna alatt egyenesen berobogott a világ nappaliába. Erről olvashatunk bővebben a weblapunkon, és még sok minden másról is, és ez csak kattintani kell, www.rockradio.hu. Ja, és akár online is lehet hallgatni minket.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

Ez a 103.9 Rock FM. Iron Maiden, Two Minutes to Midnight, ez lesz majd a Next, viszont előtte egy kis kitekintés. Szokásosan hozom, hogy milyen időnk lesz holnap és a jövő héten. Marad a többnyire napos idő, a csúcs 31 fok környéken alakul majd, és nem várható se felhő, se csapadék. És ez nagyjából így lesz a jövő héten is. Használjuk ki, megfelelő mennyiségű folyadék, ha tehetjük, akkor vízpart, árnyék, naptej, na meg a rock.

Ez volt a Heat Is On, itt a 103.9 Rock FM-en. Aerosmith, Living on the Edge, ez pedig az óra végi klasszikusunk, aztán meg is kezdjük a mai Rock the Night utolsó 60 percét szemezgetve, jön majd a többek között a Def Leppard, a Republic és a Guns N' Roses is.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

23 óra után vagyunk 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát benne vagyunk az utolsó 60 percben, viszont közel sincs még vége. Mindjárt jön a szenvedély, de még előtt itt a Give Me All Your Love-en. Közben pedig még lehet üzenni. Bármi van, info, üzenet, életjel. Az SMS Viber 20 999 1039, az e-mail pedig info@rockradio.hu.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

ott a Demons, itt a 103.9 Rock FM-en. Easy DND, ezzel már folytatjuk is, aztán szágódunk majd fényes vágyakon is. De előtte még egy gyors promó, ne felejtsük el, holnap déltől egészen délután 2-ig Rock Lexikon itt a 103.9 Rock FM-en. Jön majd Kamancse Krisztián rengeteg infóval és persze a legjobb rockdalokkal, úgyhogy aki teheti, fölelj.

Ez a 103.9 Rock FM. És a pörög a hajrá, ugyanis lassan a műsor a végéhez közelít, lassan üt az éjfél, de egy-két track még mindenképpen lesz idő. Vigyázz a madárra, a Jukebox Hero, Poison, ezek még mindenképpen beférnek, de ezek előtt már is itt a Rainbow, Since You Were Gone, ezt hozom most itt a rockon.

Ez volt a Vigyázz a Madárra, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nincs már más hátra, mint a záró akkord. Jukebox Hero, ahogy ígértem, ezzel libenek most. Én köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt mára, ennyi fér bele a mai műsoromban, viszont holnap a szokott időben jövök, és ígérem,

0: 93.
1: Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.